0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Hi, this is Buddy. I'm
1: Bruno Mars.
2: This is Kylie Minogue.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: kavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkely páncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdű repet sarkú bűnös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómai néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italk Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod. Zumbaj.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. Bitangyú Rádió. Jó reggelt, sziasztok! Ez itt a Bitangyú Rádió, benne Zorka, és indul a reggeli pörgés. Remélem mindenki felébredt, ha még nem, semmi gond, majd mi elintézzük. A naptár szerint már szeptember van, vagyis elvileg itt az ősz. Elvileg, mert mi ma úgy döntöttünk, hogy a nyarat még egyáltalán nem engedjük el. Aki már elrakta a rövidnadrágot, vegye szépen elő. Aki pedig már bekapcsolta a fűtést, hát ő egy picit előre szaladt az időben. Jönnek a jó zenék, érdekességek, egy kis időjárás, és természetesen némi hülyéskedés is. Hangerőt fel, kezdjük valamivel, ami még az utolsó álomszuszékot is felébreszti.

Na, így már mindjárt más. A Wham ébresztett bennünket a Wake Me Up Before You Go-Go-val. Ha erre sem ébredtél fel, akkor szerintem már nem rádió kell, hanem egy vödör hideg víz. Ha munkába indulsz, jó utat. Ha már dolgozol, kitartás. Ha pedig még mindig az ágyban vagy, nem mondom el senkinek. És ha nyárbúcsúztató, akkor napsütés nélkül nem úszhatjuk meg. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

Na, ez aztán tényleg napsütés volt! Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, itt a Bitangyú Rádióban. És ha már napsütés, nézzük meg, mi történik odakint. Londonban ilyenkor az időjárás egyetlen biztos szabálya. Nincs biztos szabály. Reggel kabát, délután napszemüveg, délután esernyő, este pedig megint kabát. Ezért a Bitangyú hivatalos túlélő csomagja. Napszemüveg, esernyő, rövidnadrág és kabát. Ha mind a négy nálad van, gyakorlatilag bármi történhet. De itt bent biztosan jó idő lesz. Dua Lipa következik. Dance the Night!

Dua Lipa volt, Dance the Night. Most pedig egy kis tudomány. Nyugi, dolgozat nem lesz belőle. A kutatók olyan különleges bolygókat is vizsgálnak, amelyeket szuperpufi bolygóknak neveznek. Vannak közöttük hatalmas bolygók, amelyeknek meglepően alacsony a sűrűségük. Vagyis nagyok, de könnyűek. Ez pedig végre tudományos alapot ad az egyik legjobb kifogásnak. Nem híztam meg, csak nagyobb lett körülöttem a gravitációs tér. És ha már szeptember, ezt a következő dalt egyszerűen nem hagyhattuk ki. Earth, Wind and Fire, September.

Earth, Wind, and Fire, September. Na jó, szeptember ide vagy oda, mi még mindig nem vagyunk hajlandók elengedni a nyarat. Van néhány dolog, amit minden nyáron megfogadunk. Például, idén nem égek le. Aztán eltelik két nap, és úgy nézünk ki, mint egy frissen főtt homár. Vagy idén időben lefoglalom a nyaralást. Ezt általában akkor mondjuk, amikor meglátjuk az utolsó pillanatban vásárolt repülőjegy árát. De tudjátok mit? Napsütés, jó társaság, hidegüdítő és jó zene, néha ennyi bőven elég. És most egy kis Shakira! Whenever, wherever!

Agira szólt a Bitang jó rádióban. És most figyelem, mert jön a reggel egyik legfontosabb híre. Csirkék dolgoznak Amerikában. Igen, csirkék. Delaware államban csirkéket is használnak bizonyos szúnyogok által terjesztett vírusok megfigyelésére. Vagyis miközben mi azt hittük, hogy a csirke feladata a tojás, kiderült, hogy mellékállásban közegészségügyi megfigyelő. Már látom is az álláshirdetést. Munkatársat keresünk. Elvárás, pontosság, jó megfigyelőképesség. Előnyt jelent, ha tud kotkodácsolni. Na jó, mielőtt teljesen elgurul a gyógyszerem, jöjjön valami napos. Bonnie M., Sunny!

Bonnie M és a Sunny! Ha most kapcsolódtál be, jó reggelt! Ez a Bitang You Rádió és a reggeli pörgés, és már túl vagyunk a fél időn. De energia még van bőven. Képzeletben tengerpart, pálmafák, napsütés, hideg ital. A valóságban pedig lehet, hogy éppen mosogatsz. Semmi baj, csukd be a szemed, és már is a tengerparton vagy. Jó, mosogatás közben inkább mégse. Sabrina Carpenter, Espresso.

Sabrina Carpenter, Espresso. És jöjjön még egy kis érdekes.

0: Na, ha a lambadától sem lett nyári hangulatod, akkor bajban vagyunk. Jöjjön a Bitangyú nyárteszt. 5 gyors kérdés. Vettél idén napszemüveget? Legalább egyszer otthon hagytad? Vettél naptejet? Csak akkor használtad, amikor már leégtél? És mondtad legalább egyszer, hogy...
1: Jaj, de meleg van.
0: Ha legalább 3 válaszod igen, gratulálok! Hivatalosan is részt vettél a nyárban. Ha pedig mind az 5-re igen a válasz, profi vagy. És a nyeremény? Nem egy 2 hetes karibi utazás. Sajnos. Viszont kapsz egy abbát. Gimme, gimme, gimme!

Na, azért még ne készüljetek a búcsúzásra. Van itt még néhány dal, amit egyszerűen nem hagyhatunk ki. Ha már egész reggel próbáljuk életben tartani a nyarat, akkor egy kis szabadság is jár hozzá. Mondjuk 2 hét valami tengerparton, azzal ki tudnék békülni. De amíg valaki lefoglalja nekünk a repülőjegyet, jöjjön Madonna, Holiday!

Madonna és a Holiday. Na, ettől már csak egy pálmafa hiányzik a stúdióból. De maradjunk a 80-as éveknél, mert van még valaki, aki szeretne egy kicsit rendet rakni ezen a reggelen. Vagy inkább teljesen felforgatni. Hangerőt fel! Baltimore, Tarzan Boy!

Baltimore és a Tarzan Boy. Ha valaki az előbb az autóban együtt énekelt vele, nyugi, nem láttuk. És még mindig nincs vége. Jöjjön egy dal, amihez gyakorlatilag lehetetlen úgy ülni, hogy legalább a lábad ne kezdjen el mozogni. Készen álltok? Kylie Minogue, The Locomotion!

Kylie Minogue, The Locomotion. Na, most már tényleg közeledünk a reggeli pörgés végéhez. De egy rendes bitangjú buli nem úgy ér véget, hogy egyszer csak lehúzzuk a hangerőt és hazamegyünk. Ha már idáig eljutottunk, akkor az utolsó kör legyen olyan, amilyennek lennie kell. Hangerőt fel, mert itt a finálé! Jennifer Lopez és Pitbull, On the Floor!

0: Jennifer Lopez és Pitbull on the floor. Na kérem szépen, lassan lejár az óránk. Volt itt napsütés, csirke, cápa, bolygó, sirály, és szerencsére azért zene is. Ha legalább egyszer mosolyogtál, már megérte. Ha pedig egyszer sem, akkor valószínűleg túl halkra állítottad a rádiót. Köszönöm, hogy velem tartottatok. És ne felejtsétek, a nyár nem akkor ér véget, amikor szeptembert mutat a naptár, hanem amikor az utolsó nyári sláger is lement. Nálunk pedig abból még van bőven. Legyen fantasztikus napotok, vigyázzatok magatokra, és bármerre is indultok, maradjatok a Bitang You Rádióval! Sziasztok!
1: A segítségedre van szükség.
2: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
3: Bitang You Rádió.
4: Lúzon el.
5: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
6: Akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
7: Így jó lesz.
8: Ha felkészültél,
9: még több, még több zene!
10: Sziasztok, mi vagyunk a 4ST zenekar, és továbbra is hallgassátok a legjobb zenéket itt a Bitang You Rádióban.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszunk a legjobb zenéket.
1: Vitamin Rádió. A legjobb zenéket.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. BW Rádió.
1: Emlékezz, mikor mindre végig ég. Emlékezz, mikor mindre végig ég.

ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is,

on Your Zwanasz. Kilencvenes. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hűsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. Ladies and gentlemen, bad boy.

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Vitamin Rádió.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Szia!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Gitanhió Rádióban.

A 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül.

0: Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.
1: Love, Jesus, no, Calabar.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti.
1: XIL,
2: XIL,
1: vagyis XIL, XIL, XIL.

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban. Can't
0: touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel, a Bitangyó Rádió.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: Ez az ön frekvencia. Ez a Bitangyó Rádió.
1: Kedves hallgatóink, kapcsoljuk a Bitangyó Rádió konyháját, kellemes dzsemfogyasztást kívánunk.
2: Hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Így bele egy kis.

Bir tanú estét kívánok mindenkinek. Ez itt a Jam 91. És a bitangyórádió.com.

0: Ez a Pitangyó Rádió. Pitangyórádió.com.
1: Na hát akkor hivatalosan is Pitangyó estét kívánok mindenkinek, aki itt van, meg aki itt lesz, meg aki mit volt. Ja, aki itt volt, az már nincs itt. Na, szóval kezdjük el a mai dzsemmelést ebben a 2 órában, hiszen utána jön Gébelen, tehát nem húzhatom tovább az időt. És üdvözlöm azokat, akik már megjelentek a cseten, meg azokat, akik majd megjelennek a cseten, meg akik esetleg kívülről hallgatnak. Mindenkinek jó dzsemfogyasztást kívánok, hiszen ma 1991-be ugrunk vissza az időben, és 91-es slágereket hoztam, egy pár darabot, hát annyit, amennyi ebbe a 2 órába belefér, aztán majd szombaton, tetszik figyelni, szombaton este 6-tól, lesz egy ilyen, mondjuk úgy, hogy külön kiadás, az esti járat, és abban folytatjuk majd ezt a kirándulást, persze kiegészítve más dalokkal is, de abban is lesznek bőven 91-es dalok. Úgyhogy mára annyit mutatok, hogy remélem, hogy mindenki jól érzi magát, mindenkinek jó telt a hét, legalábbis ami eddig eltelt, és hát itt van jelen pillanatban a cseten Roni kollega, legalábbis névileg itt van Bobby és Átudító, a két mesterséges új intelligenciánk, itt van Boborján, itt van Csámpás Rozi, Kata, Maskura 67 egy fél órára beugrott még munka előtt, úgyhogy nagy cuppantás, hogy legalább ennyire itt tudsz lenni, Pista 67 és Suncorgó, csá! Akinek még nem sikerült bejönni a csetre, azt tegye meg nyugodtan, mostantól kezdve élő műsor van este 9 óráig, úgyhogy nyugodtan tessék csatlakozni. Annyi a teendő, hogy bitangyoradio.com, ott a csete rákattintani, és ha már regisztrálták, akkor csak be kell lépni. Az annyi. Persze, ahhoz kell a jelszó is, bocsánat, azt elfelejtettem mondani. Én most látom a cseten, hogy Ron is itt van, és nem csak a füle van itt, hála jó Istennek. Majd neked is lesz valami, várjál csak. Ha nem, ma akkor szombaton. Na, most viszont akkor, hát lássuk, hogy mivel készültem. Ugye az egész világon változás volt a 90-es évtől kezdve, és stílusokban is változtattunk, hiszen a 80-as éveket elfelejtettük, és jött a 90-es évek, ami teljesen más zenei világot hozott magával. Na, ennek a változásnak a része volt Lisa Stansfield is, és tőle jön a Change. Ezek jön mindenkinek jó szórakozást.

0: Gyemmelgetünk, maskura meg agyon dolgozza magát? Hát hogy van ez?
1: Hát ez a szegény maskúnak agyon kell dolgozni magát, nem tudja rendesen hallgatni a rádiót, a gyemet. Na hát akkor most mit csináljunk? Hát nem is tudom, legyen egy munkába lendítő dal, jó? És akkor majd utána még Dutyi Danivel is foglalkozok egy kicsit. De most akkor, hogy munkába tudjam engedni maskurát, mert neki hamarosan mennie kell, jöjjön Crystal Waters-től a Gypsy Woman!

0: Na hát jöjjön egy olyan hang, aki már csak az égiek közt tud felhangzani, mert jó pár éve elveszítettük, legalábbis a földi létben elveszítettük, de hát a hangja a lemezeken örökké itt maradt. Őt úgy hívják, hogy Whitney Houston, és tőle jön az I'm Your Baby Tonight, majd Lákont rázik, hát mondjuk úgy, a Boyz II Men, és a hű, ez egy bonyolult dalcím, az a cím, hogy Motown Philly. Na, hogy miért bonyolult, majd később elmondom.
1: Bitangyó Rádió. A hang, amit elér.

0: www.radio.com.
1: Na hát új érkezőnk van, a Csesze, kérem szépen, Ronny 40 személyében, hogy nagyon szépen, hogy köszönöm, hogy jöttél, és üdvözöllek köreinkben. Érezd jó magad, és mondtam, hogy nem feledkezem el Ducsi Didiről, hiszen születésnapja van ma. Úgyhogy happy birthday, Ducsi Didi, ha hallod, ha nem hallod, ha hallgatod, akkor azért, ha nem hallgatod, akkor meg azért. Na, a lényeg az, hogy tényleg boldog születésnapot kívánok, ahogy jössz a csetre esetleg még a mai nap folyamán, az adás közben, akkor majd írásban is. És hát legyen valami olyan dal, ami felébreszti az embereket, mindenkit, Ducsi Didit is, ugye? Ha kell, akkor hajnali 3-kor, hiszen a most következő dal címe 3 AM Eternal. Ugye? Tehát reggeli 3, vagy hajnali 3. Jöjjön a KLF, utána pedig, hát ha mindenki készen áll erre, ami most itt van, akkor jött a Too Unlimited és a Get Ready For This egy 12 inches mixben.
2: Radio Freedom.

0: István alias Pip.
1: Na, ha már Hungarikum, akkor jöjjenek a magyar dalok, és ha már ezt a spotot Zoltánika fejezte be, vagy hát egy Zoltánika dallal fejezték be, mert ezt nem Zoltánika énekelte, ebben a változatában legalábbis, nem így, de a lényeg az, hogy most viszont Zoltánika eredetiben következik, csak nem a Szerelemmel Születtemmel, hanem egy későbbi dalával, hiszen 1991-et írunk, mármint amikor ezek a dalok születtek, úgyhogy jöjjön a Mindent a Szemnek, Semmit a Kéznek. Ugye? Utána pedig jön a Lányok nagy kedvence 91-ből, legalábbis én úgy tudom, mert hát ugye van nekem egy húgom, mármint vérszeríti húgom, és ő neki a falán, a szobafalán azért bőven volt New Kids on the Block poszter is, meg Manhattan poszter is. Úgyhogy jön a Manhattan, és a Rossz vagyok. Rossz vagyok, de használható.

látom Katának mindenki, hogy milyen zene szól, ő élvezi. Úgyhogy akkor hajrá! És érezze magát mindenki bitang jól!

No, hát miért rátérünk a rockra, mert igen, Katának üzenem, hogy lesz ma rock. Csak nem akartam eddig nagyon beletungolni, hogy ne spirázza túl magát. Na, szóval, jöjjön még valami teljesen más stílus, de hát 1991-et írunk még mindig, legalábbis gondolatban. Bár most következő dalnak meg pont az a cím, hogy 1984, hiszen jön a Bonanza Banzai, és az 1984.

0: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.
1: Na hát Xill kollégén a Rockvillámja majd hétfőn következik, de ettől függetlenül ez a pitangyóradio.com. És benne a rock, mármint a jammen belül a rock, méghozzá még mindig 91-es rock, és hát mivel kezdjük a rockblokkot? Mondanám, hogy az alkoholisták himnuszával, de hát ez így durva lenne, délután 7 óra tájékán, úgyhogy mondjuk úgy, hogy inkább a túlburizósoknak a himnusza az a Sing Sing és a Halál a Májra.

0: Tangió Rádió. Határok nélkül.
1: De és ha már határok nélkül vagyunk, akkor lépjük át az ország határt, mármint Magyarország határát, és jöjjük vissza Britanniába. Persze én nem mentem sehova, mert én még itt vagyok Britanniában, de mindegy. Na, a lényeg, hogy jöjjön egy ír együttes, és tűnik egy olyan dal, ami mondjuk úgy, hogy kevesebbet forog, közszájó, nem közszájó forog, hanem a rádiókban, valamiért, nem tudom miért, na mindegy. Szóval jöjjön a YouTube és a The Fly.

kevesebbet forog, nem közszájó forog, hanem a rádióban, valamiért, nem tudom miért, na mindegy. Szóval jöjjön a YouTube és a The Fly.

Na hát akkor a jutó után menjünk el Svédországba, és jöjjön egy ilyen élvezetes utazás, hiszen az elég szárnyán folyamatosan élvezetesen utazunk, szépen magyarul megaszondva. Na hát ezt angol jobban lehet kifejezni, jöjjön a Roxette és a Joyride.

Na hát akkor a kérdés az, hogy mivel lehet még utazni? Lehet utazni hajóval, lehet utazni vonattal, lehet utazni repülővel. Na de mi van, hogyha egy egészen speciális eszközt választunk, egy élőlényt a repülésre, mondjuk a bálnát. Úgyhogy jöjjön a Republik és a repül a bálna.

Nem, Kata, nincs éneklés. Én... Az én énekhangom tömegpusztító fegyver, tehát ne akarjatok magatoknak rosszat. Ez már többször bebizonyosodott az évek folyamán, hogy nem jó bulja. Tehát oké, Roni, oké, Cuki, Pinocchio is jó, oké, neki még talán van némi, talán, ott nagyon eldugva van némi énekhangja, én kivétel vagyok ebből a sorból. Most viszont jöjjön teljesen más, tehát a rockot most lezártuk mára, majd még folytatjuk később, esetleg például szombat este, az esti járatban. Most akkor jöjjön, hát akkor mégis Svédország. Svédország, Magyarország, Svédország, Magyarország. Nem, most csak Svédországba megyünk vissza, és jöjjön az Army of Lovers és a Crucified.

hát akkor így már negyed 8 tájékán már mondhatom, mert végülis már a 48 elmúlt egy kicsit, hogy szeretlek utálni. Mármint, hogy ez az a címe, hiszen jön az Erasure és a Last to Hate You egy 2009-es remastered változatban.

No, hát van még egy bő fél órám addig, amíg Gabriel megjön, és megkezdi az egy órás tökesti partit. Mi addig bulizhatunk tovább, meg kereshetjük a szerelmet is, nem? Vagy akár meg is találhatjuk. Úgyhogy jöjjön Heavy and the Boys Futuring Iron Hall, és a We Found Love, vagyis megtaláljuk a szerelmet.

0: www.radio.com.
1: Köszönöm Kézinek, hogy megcsinálod ezt a sutogó spotot, mert nekem kevesebbet kell mondanom, hogy www.radio.com. Na, a csaj valahogy jobban illik hozzá ehhez a sutogáshoz, én azt gondolom. Most viszont akkor, ha már csaj volt, akkor jön egy csaj tényleg, aki nem suttog, hanem igencsak erőteljesen énekel. Őt úgy hívják, hogy Janet Jackson. Tőle jön a Love Will Never Do.

ugye műsor eleje közepe fele a Boyz II Men dala, a Mountain Billy kapcsán mondtam, hogy egy kicsit bonyolult a dal címe. Hát azért volt bonyolult a dal címe, mert létezik egy sokkal egyszerűbb Motown song. Például az, amit Sir Stuart ad elő. Ja, el kéne indítani. De akkor már mondom hozzá, hogy a The Temptations dala ez elvileg, csak Rostuart feldolgozta. Na, tehát akkor jöjjön a Motown song.

jó, hát az a helyzet, hogy ha jól látom, akkor mindjárt 39 van, valami 19.39, az azt jelenti, hogy hamarosan, remélhetőleg gépen átveszi tőlem a stafétát, úgyhogy én erősen gondolok Gébelenre. Ti is gondoljatok rá, hogy jöjjön este 8-tól

Ja, hát nem múlhat el egy műsor sem Double Decker nélkül, akkor legyen mai Double Decker, bár már elég késő van, hiszen már 3-4-8-an mindjárt, de még belefér, hogy látom, úgyhogy a mai Double Decker vendége, vagy részvevője a Salt and Pepper, és tőlük jön először a Do You Want Me, majd hát mondjuk ilyenkor 3-4-8-kor még kicsit korábban ahhoz, hogy beszélgessünk a szexről, de hát mindegy belefér, úgyhogy let's talk about sex.

Na hát nem kezdek el még búcsúzkodni, mert Gép nem jelentkezett, úgyhogy lehet, hogy egy picit ráhúzunk, és akkor lecsípek az ő műsor idejéből is. Na, hát meglátjuk mindenesetre, most jöjjön a CNC Music Factory és a Gonna Make You Sweat. Ha már szex volt, akkor legyen izzadás is, nem?

hihetetlen, de igaz. Suncorgó felébredt az adás végére, felébredt úgy, hogy csá, Sunci, végre! Na, hát most az adás vége az egy relatív dolog, mivel gében úgy tűnik, hogy ma nem lesz, legalábbis este 8-tól biztos nem, úgyhogy egy picikét ráhúzunk, jó? Úgyhogy mi nem köszönök el, hanem jöjjön George Michael-től a Freedom 90, és itt egy picit csalok, mert ugye ez 91 értem, de mivel ez egy remastered változat, ami 91-es, tehát akkor még, ha úgy veszük, időben vagyunk, úgyhogy jöjjön George Michael és a Freedom 90.

Na hát, az a helyzet, hogy csókolom, jó napot kívánok mindenkinek, vagy jó estét inkább, hiszen már este 8-5 perc van, hogy Gébelen nem jött. Úgyhogy akkor most még egy 10 percet ráhúzunk Géb idejéből. Ha addig sem jelentkezik, akkor így jártunk, akkor lehet, hogy majd csak szombaton halljátok Géb műsorát. Minden esetre most, hát már túlfőtt a lekvár, hiszen már bőven be kellett volna fejeznem a lekvár keverést, de ettől függetlenül itt vagyok veletek, és akkor hát lekvár helyett hoztam krémet, hiszen jön Prince and the New Power Generation és a Cream.

No, hölgyek, urak, szép lányok, szép fiúk, köszönöm mindenkinek, aki itt volt ebben a kettő is negyed órában. Sajnos, mint közben megtudtam, Gabe nincs jól, tehát nem fog tudni ma adást prezentálni, ezért akkor elnézést kérünk mindenkitől, ez egy emelet körbe fellépő viszmajor, mondjuk úgy, úgyhogy nem tudtuk előre értesíteni a kedves hallgatókat, de most ez van, ezt nem kell szeretni, reméljük, hogy szombatig meggyógyul Gábor, és akkor újra beáll a forgalomba. Ha esetleg nem, akkor meg úgyis majd megtudjátok. Na, hát akkor nincs más hátra, mint előre. Mindenkinek jó pihenést kívánok, egészen hónap utánig, illetve hát hónapig, mert hónap ugye jön Pinocchio, jön Xil, úgyhogy nem lesztek adás nélkül. Szombaton mi megtalálkozunk úgyis, vagy este 6-kor, vagy délután 4-kor, vagy ki tudja még, hogy lesz. Na minden esetre szombaton jövök, de addig is búcsúzóul hoztam Xiltől a Crazy-t, amit küldök szeretettel mindenkinek a cseten és a cseten kívül, meg az én drága páromnak is. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és akkor szombaton találkozunk. Addig is, sziasztok!

Diga!

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Vigyelem, vigyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

a 80-as. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Mások csak beszélnek.
1: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Vitamin Rádió.

0: Mások csak beszélnek.
1: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Vitamin Rádió.

0: Hey yo, this is Sean Paul. Got you so high, and I know you lie. Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: high. Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

Jó szórakozást kívánunk a továbbiakban is! I'd been married long time ago.

0: Pittorgyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Légy velünk te is, egy hullám hosszon.

0: Pihtongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes. A 80-as.

0: ha segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több, még több zene.
7: Ladies and gentlemen, the moment you've all been ready for. Here she is, your own, your very own, Polly from Japan, America.

We're partying 6 months.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyú Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdő repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,